Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Burka, burka. Na vid bala burka.